0: Rising prices, the cost of living, and the economic situation were the main topics that motivated more than 40% of citizens to vote in the most recent European elections. A third of voters said that the international situation was a topic which encouraged them to vote, while a similar proportion gave defending democracy and the rule of law as a motivating factor. Migration, the environment and climate change, and the EU's defence and security were jointly the fifth most mentioned issues.
1: Two out of three respondents were optimistic about the future of the EU, and EU membership is viewed positively. 7 in 10 people think that their country has benefited from being a member of the EU, a figure which has remained stable in recent years. Overall, citizens have four main reasons why they feel that EU membership benefits their country. The top reason they gave was the increased cooperation between EU countries. Secondly, they said that the EU helps to protect peace and strengthen security. The third most popular reason was that the EU contributes to economic growth. And the fourth was that it creates new work opportunities.
0: Trust in European parliamentary democracy remained particularly high. 42% of the EU citizens surveyed have a positive image of the European Parliament, which is the highest result ever recorded. The study also suggests that voting in the European elections has become a democratic habit for many citizens. When asked why they voted, almost half of the voters said they always do, while 4 out of 10 said that it was their duty as citizens.
1: The survey was carried out between June and July 2024 for the European Parliament by the Varian Research Agency. More than 26,000 respondents from all 27 EU countries participated.
0: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
2: Március 8-án minden évben a Nemzetközi Nőnapot ünnepli a világ. Gyökerei az 1900-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is textilmunkásnők léptek sztrájkba jogaikért. Üzenete a kezdetektől fogva változatlan. A férfiak és a nők közötti egyenlőségért vívott évszázados küzdelem előtt tiszteleg. Az évek során a súlya nőttön nőtt, amiben nem kis szerepe van Európának. Ezen a napon jó megállni egy pillanatra, hogy megnézzük, mit is sikerült elérnünk eddig a nemek esélyegyenlősége terén. A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában a nemek egyenjogúságáért folytatott küzdelem meghatározó pillanatait vesszük sorra.
3: A Nemzetközi Nőnap a 19. és 20. század fordulóján indult munkásmozgalmakból nőtt ki. 1908-ban 15 ezer textilgyári munkásnő vonult ki New York utcáira tisztességes bért, rövidebb munkaidőt és választójogot követelve. Egy évvel később az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzeti Nőnapot. Európában kapott viszont igazán szárnyra ez a kezdeményezés.
2: 1910-ben a szocialista nők második nemzetközi konferenciáján Kopenhágában a német Clara Zetkin azzal a merész ötlettel állt elő, hogy a nőknek legyen egy nemzetközi napja. Egy olyan nap minden évben, amikor a nők országhatárokon átívelően egyként küzdenek a választójogért, a béregyenlőségért és a tisztességes munkakörülményekért. Javaslatát azonnal elfogadták.
3: Egy évre rá, 1911-ben több európai országban, köztük Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban meg is tartották az első hivatalos nemzetközi nőnapot. Több mint 1 millió férfi és nő vonult az utcákra, és tüntetett a nők választójogáért és munkavállalói jogaiért.
2: Pár évvel később, 1917-ben azután az orosz nők forradalmi hevülettel töltötték meg a nőnapot. Március 8-án Petrográdban, azaz a mai Szentpéterváron sztrájkba léptek a munkásnők, kenyeret és békét követelve. A háború, az élelmiszerhiány és a politikai elnyomás ellen tüntettek. Megmozdulásuk az orosz forradalom egyik sorsdöntő pillanatának bizonyult. A nők még abban az évben megkapták a szavazatjogát. Ezzel a Nemzetközi Nőnap dátuma is bevésődött a naptárba, bár az ENSZ hivatalosan ezt csak 1977-ben szentesítette.
3: A második világháború után az esélyegyenlőségi törekvések beépültek az új Európa szövetébe. Az Európai Unió alapjait lefektető római szerződés már 1957-ben rögzítette, hogy a nőket és a férfiakat egyenlő munkáért egyenlő bér illeti meg. Az európai integrációs folyamaton belül így már a kezdetektől alapvető kívánalom lett a nemek közötti egyenlőség. Az ezt követő évtizedekben az Európai Unió a foglalkoztatás, a szülői szabadság és a nemi alapú erőszak kapcsán is szabályokat fogadott el, hogy ezt az elvet érvényre juttassa.
2: Az elért eredmények ellenére sok még a tennivaló. Jó lenne például, ha tovább csökkenne a nemek közötti bérszakadék, ha a nők is ugyanolyan eséllyel lehetnének felsővezetők, mint a férfiak, vagy ha senki nem esne áldozatul nemi alapú erőszaknak.
3: Az elmúlt években az Európai Parlament központi szerepet vállalt a nemi esélyegyenlőségi stratégia kialakításában. 2023-ban például megszavazta azt az irányelvjavaslatot, amely bértábláik közzétételére kötelezi a nagyvállalatokat. Most először tanúsítaniuk is kell, hogy ugyanazért a munkáért ugyanolyan bért fizetnek a férfiaknak és a nőknek. A parlament a nemi alapú erőszak megfékezéséért szintén több alkalommal síkra szállt. A képviselők évekig szorgalmazták, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez, amely mérföldkőnek számít a nőkkel szembeni és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben. Az egyezmény végül 2023. október 1-jével hatályba is lépett, jól lehet egyes tagországok egyénileg még nem ratifikálták.
2: 2024-ben aztán történelmet írtak a képviselők. Megszületett az az irányelv, amely az Unióban elsőként foglalkozik célzottan a nőkkel szembeni és kapcsolati erőszak problémájával. Ez hatalmas előrelépést jelent. Egy 2025. novemberében elfogadott állásfoglalásban pedig a képviselők felkérték az Európai Bizottságot, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra dolgozzon ki kellőképpen nagyra törő nemi esélyegyenlőségi stratégiát konkrét lépésekkel. A parlament hathatósabb uniós intézkedéseket vár el a nemi alapú erőszak visszaszorításához, a nők egészségügyi ellátásának egyetemes biztosításához, a nők és a férfiak foglalkoztatási és bérezésbeli különbségeinek tényleges felszámolásához, valamint a nők eddig kivívott, de egyes országokban sajnálatosan csorbuló jogainak védelméhez.
3: A képviselők azt is fontosnak tartják, hogy a politikában több nő juthasson szóhoz. Az első közvetlen európai parlamenti választások után 1979-ben Simone Veilt választották meg az intézmény elnökéül. Akkor még csak 16% volt a női képviselők aránya a testületben. Ma ez már közel 40%, így a nemek szempontjából a világ egyik legkiegyensúlyozottabb összetételű parlamentjének számít.
2: Az Európai Parlament minden évben március 8-a körül különleges rendezvényeket és vitafórumokat szervez, ezzel is jelezve a nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét.
3: A Nemzetközi Nőnap nem csak egy piros betűs dátum, cselekvésre buzdít. A nők jogaiért több mint egy évszázada indított küzdelem még ma is tart. Az Európai Unióra pedig ebben továbbra is nagy szükség van. Mert magától nem lesz jobb a helyzet. Tenni is kell érte. Még pedig nekünk, mindannyiunknak.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Afgelopen jaren zijn de Europese Unie en haar lidstaten het doelwit geweest van bewuste economische dwang. Dit betekent dat landen van buiten de EU economische middelen hebben ingezet tegen de EU om politieke doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan handelsbeperkingen, boycotts of administratieve discriminatie. dwang wordt voor de EU een steeds ernstiger politiek en economisch probleem. Helaas wordt dwang vooral op een informele en geheime manier uitgeoefend, waardoor het grotendeels buiten het toepassingsgebied van de Wereldhandelsorganisatie valt. Tot voor kort had de EU geen eigen rechtsinstrument om hiermee om te gaan. In 2020 hebben het Europees Parlement en een aantal EU-landen voor het eerst hun bezorgdheid geuit over economische dwang. De commissie deelde deze bezorgdheid en nam nota van de vraag van het parlement om nieuwe maatregelen. Het resultaat was een gezamenlijke verklaring van de commissie, de raad en het parlement over een mogelijk instrument om dwangmaatregelen van niet-EU-landen te voorkomen en tegen te gaan. De publicatie van deze verklaring viel samen met die van de herziene verordening over de handhaving van de internationale handelsregels. Later, in december 2021, publiceerde de commissie een voorstel voor een anti-dwang-instrument. Daarmee zou de EU doeltreffender kunnen optreden tegen dwingende praktijken van niet-EU-landen uit de hele wereld. Volgens dit voorstel van de commissie is er sprake van economische dwang als een niet-EU-land ingrijpt in de legitieme soevereine keuze van de Unie of een lidstaat door te trachten de beëindiging, wijziging of vaststelling van een bepaalde handeling door de Unie of een lidstaat te voorkomen of te verkrijgen, door maatregelen toe te passen die gevolgen hebben voor de handel of de investeringen of daarmee te dreigen. Zo staat het letterlijk in de tekst. Laten we dat duidelijker maken aan de hand van een voorbeeld. In november 2021 werd in de Litouwse hoofdstad Vilnius een Taiwanese vertegenwoordiging geopend. In de naam van het bureau werd verwezen naar Taiwan en niet naar Taipei, wat de Chinese regering beschouwde als een schending van het zogenoemde één-China-principe. Volgens dat principe bestaat er slechts één verenigd China, waar Taiwan deel van uitmaakt. Dit diplomatieke incident leidde tot enorme wrijving met China. De Litouwse regering is daardoor het doelwit geworden van handelsbeperkingen en Litouwse bedrijven kregen te maken met algemene publieke boycotts, waarbij China zijn invoer naar Litouwen met bijna 90% verminderde. Ook ging China over tot administratieve discriminatie en legde het beperkingen op het gebied van investeringen en toerisme op. Een van de meest drastische maatregelen was de uitsluiting van Litouwen van het Chinese douanesysteem. Hierdoor konden Litouwse exporteurs hun douanepapieren niet meer indienen. Zendingen werden niet ingeklaard en invoeraanvragen en zakelijke contracten werden niet verlengd. Ondanks dit exportembargo hield Vilnius voet bij stuk. Als reactie daarop nam China nog strengere maatregelen. Zo waarschuwde het land de ondernemingen die producten of diensten uit Litouwen aankochten dat ook zij riskeerden een doelwit te worden. Een paar maanden later lieten enkele Duitse bedrijven inderdaad weten dat zij door deze secundaire sancties waren getroffen. Een opvallend kenmerk van dwang is dat het achter de schermen gebeurt. Overheden geven zelden toe dat ze zulke maatregelen nemen of dat deze verband houden met hun belangen. Dit maakt het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om deze praktijken aan te vechten in fora zoals de Wereldhandelsorganisatie. Het nieuwe anti-dwanginstrument is niet specifiek gericht op China, maar de EU wil wel middelen aanreiken om te kunnen reageren op uitdagingen zoals in dit voorbeeld. Waaruit bestaat het anti-dwang-instrument? De tekst die door de Raad en het parlement werd aangenomen bevat een duidelijke definitie van economische dwang. Op grond van deze tekst kan de EU optreden wanneer een land van buiten de EU dreigt met dwangmaatregelen. Er zijn ook tijdschema's vastgesteld waarbinnen de EU kan optreden in het kader van het instrument, onder meer om te reageren op dwang. De Raad zou, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, formeel bepalen of er sprake is van dwang. Hiervoor zou ze zich moeten baseren op een voorstel van de commissie en verzameld bewijsmateriaal. De commissie zou de nodige bevoegdheden hebben om te beslissen over tegenmaatregelen. Elke reactie van de EU moet evenredig zijn met de veroorzaakte schade en in overeenstemming met de internationale regels. Ten slotte zou de EU nu kunnen verzoeken dat het betrokken niet-EU-land de schade als gevolg van zijn economische dwangpraktijken herstelt. Bernd Lange, de voorzitter van de Commissie Internationale Handel, zei tijdens de plenaire vergadering van oktober 2023 het volgende.
5: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
4: We hebben nu een instrument dat geen tandeloze tijger is. Het is echt een tijger met tanden. Het is echt geen waterpistool, het is een geweer. En soms is het nodig om een geweer op tafel te leggen, zelfs als je weet dat het niet dagelijks wordt gebruikt. Het is dus ook duidelijk dat dit instrument enkel een laatste redmiddel is. We willen echt dwang vermijden. We willen communiceren met onze handelspartners om problemen op te lossen. Maar als puntje bij paaltje komt en er geen andere mogelijkheid is, dan kunnen we onze economische belangen met dit instrument verdedigen.
5: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
4: Met het nieuwe antidwanginstrument hebben de EU-landen nu juridische middelen in handen om dwangmaatregelen van niet-EU-landen aan te pakken. In een wereld waarin de politiek steeds assertiever wordt, is zo'n instrument onmisbaar. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Meer informatie is te vinden op de website van het parlement in de rubriek Think Tank.
6: Az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség az Európai Unió alapjogi chartájában is rögzített alapvető érték és elv. Ennek ellenére még az EU-n belül is előfordul, hogy diszkrimináció éri a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyeket. Az EU többféle módon veszi fel a harcot a megkülönböztetés ellen. Befogadóbbá kívánja tenni a társadalmat, hogy mindenki félelem nélkül lehessen önmaga és szerethesse azt, akit akar. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy mit tesz az Európai Unió a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés ellen. A világ több pontján sajnos még ma is rendszeresen sérülnek a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek emberi jogai. Sok országban a diszkriminatív törvények miatt szabadságvesztéssel, erőszakkal és súlyos büntetésekkel kell szembenézniük. Olykor még az életük is veszélyben van. Mindez értelemszerűen kihat testi-lelki egészségükre. Hogy más nem mondjunk, több mint 60 országban törvénybe ütközik, és ezért büntetendő cselekmény az azonos neműek közötti szexuális kapcsolat, még ha kölcsönös beleegyezésen alapul is. Börtönbüntetés, pénzbírság vagy egyéb szankciók járnak érte. 7 országban, Jemenben, Ugandában, Szaúd-Arábiában, Nigériában, Mauritániában, Iránban és Bruneiben akár halálbüntetés is. 2013 óta több helyen is törvényileg bűncselekménnyé nyilvánították az azonos neműek közötti kapcsolatot. Az ENSZ és más emberi jogi szervezetek szót emeltek ez ellen. Hangsúlyozták, hogy az ilyen törvények félelmet kelthetnek, és csak a homofóbiát és a gyűlölet bűncselekményeket táplálják. Az egyenlőség és a sokféleség tisztelete az európai szemléletmód meghatározó része. Ezért nem véletlen, hogy rendkívül kiterjedt az uniós diszkrimináció ellenes jogi szabályozás. Az EU valamennyi tagországát arra bátorítja, hogy jogi, politikai és pénzügyi eszközökkel vegye elejét az erőszaknak, a gyűlöletbeszédnek és a kirekesztésnek. Emellett az EU saját határain kívül is sokat tesz az LMBTIQ személyek jogainak előmozdításáért. Helena Dalli, az egyenlőségért felelős európai biztos 2020-ban a következőket mondta.
7: Elfogadhatatlan, hogy bárkinek azért kelljen bűnhődnie, sőt akár életével fizetnie, mert felmeri vállalni önmagát. Ami embertársainkkal történik, az még jobban megerősít abban, hogy folytatnunk kell az LMBTIQ közösségekért és közösségekkel végzett munkát szerte Európában, és azon túl is. Ha néhol nem is nézik ezt jó szemmel, mi tudjuk, hogy helyesen cselekszünk.
6: Helena Dalli uniós biztosnak nem kis szerepe volt abban, hogy az Európai Bizottság 2020-ban 5 éves stratégiát dolgozott ki az LMBTIQ személyek egyenlőségéről. Az addig példanélkül álló stratégia 4 területen igyekszik változást elérni. Intézkedéseivel felkívánja számolni a diszkriminációt, gondoskodni kíván az LMBTIQ személyek biztonságáról, befogadóvá kívánja tenni a társadalmat, és az egyenlőségükért vívott küzdelem élére kíván állni világszerte. Az Európai Uniót egyrészt saját alapjogi chartája, másrészt az uniós szerződések jogosítják fel arra, hogy fellépjen a homofóbia, a transzfóbia és a bifóbia ellen. A charta a világ első olyan emberi jogi alapokmánya, amely kifejezetten tiltja a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést. A szabályozás azonban önmagában nem elegendő a változáshoz. Nap mint nap megtapasztalhatjuk az előítélet különböző megnyilvánulásait, például a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszexuális és queer személyek verbális vagy fizikai bántalmazását, kirekesztését. Az EU-n belül az emberek nagyobb hányada úgy véli, hogy hazájában széles körben elterjedt a meleg, leszbikus és biszexuális személyek hátrányos megkülönböztetése. Egy 2024. évi Euróbarométer felmérés szerint az európaiak közel 70%-a egyetért azzal, hogy a jogoknak nem lenne szabad attól függeniük, hogy valaki LMBTIQ vagy heteroszexuális-e. Ugyanennyien támogatták azt a gondolatot, hogy Európa valamennyi országában engedélyezni kellene az azonos neműek házasságát. Ha ezt összehasonlítjuk a legutóbbi 2019-es felméréssel, akkor az látszik, hogy a legtöbb európai elfogadóbbá vált az LMBTIQ személyekkel szemben, annak ellenére, hogy közben a való életben és a közösségi médiában egyaránt elharapózott a gyűlöletbeszéd, és több ország, például Lengyelország és Magyarország az LMBTIQ személyeket diszkrimináló jogszabályokat fogadott el. ’21-ben a parlament az egyik állásfoglalásában az LMBTIQ szabadság övezetévé nyilvánította az Európai Uniót, melynek befogadó társadalmában mindenki szabadon önmaga lehet és boldogulhat. Ezzel a ház egyértelmű üzenetet küldött az LMBTIQ személyek jogait különböző rendelkezésekkel csorbító kormányoknak. Az EU a határain kívül élő LMBTIQ személyek emberi jogi helyzetére is felhívta a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy sajátos körülményeikre a menekültügyi eljárások során is tekintettel kell lenni. Diszkrimináció bárhol és az élet bármely területén előfordulhat. Ezért uniós polgárként nekünk is tennünk kell a körülöttünk élők jogainak és jólétének védelméért, a megoldás részévé kell válnunk. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
8: Lux, le prix cinématographique européen du public 2026. Le rideau se lève sur la sélection 2026 du prix Lux du public. Les 5 films en lice sont Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender et Sentimental Value.
9: Christie est un drame écrit et réalisé par le réalisateur et photographe irlandais Brendan Canty. Christie et Shane, deux frères placés par les services sociaux qui ont vécu une enfance difficile et n'ont plus de contact, se retrouvent soudainement à vivre sous le même toit. Ils doivent désormais se réconcilier avec leur passé, tandis que Christie fait des choix pour son avenir.
10: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
11: You're Shane's brother, aren't you?
12: I am, yeah. Christie.
9: Le film a été présenté en première mondiale lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin, la Berlinale, et a remporté le Grand Prix dans la section Génération 14+, destinée aux jeunes. Il a aussi remporté le prix du meilleur film irlandais au Festival du film de Galway en juillet 2025.
8: Death est un film dramatique espagnol de 2025, écrit et réalisé par Eva Libertad. Il s'agit de la suite du court-métrage du même nom qui a été sélectionné pour un prix Goya en 2023. Angela, une femme sourde travaillant dans la campagne espagnole,
13: attend un enfant avec son compagnon entendant, Hector. Cette grossesse ravive ses inquiétudes quant à la maternité et à sa capacité à communiquer avec sa future fille. La naissance déclenche une crise au sein du couple car Angela doit apprendre à élever sa fille dans un monde qui ne répond pas à ses besoins.
14: Lia, bonito, un poco modernillo.
13: Le film a été présenté en première mondiale à la 75e Berlinale, où il a remporté le prix du public de la section Panorama pour le meilleur long métrage et le premier prix décerné par la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai.
9: It Was Just an Accident est un thriller de 2025 écrit et réalisé par le réalisateur iranien Jafar Panahi. Il s'agit d'une coproduction entre l'Iran, la France et le Luxembourg. Au milieu de la nuit, Vahid reçoit dans son garage une voiture endommagée. Un son le mène à croire que le conducteur de la voiture est un fonctionnaire qu'il a un jour torturé. Mais comme il n'a jamais vu son visage, il ne peut pas en avoir la certitude. Le film a été présenté en avant-première mondiale, en compétition officielle au 78e Festival de Cannes, où il a remporté la Palme d'Or.
13: Love Me Tender est un drame français écrit et réalisé par Anna Cazenave-Cambet. Clémence, une femme séparée de son mari Laurent depuis plusieurs années, a la garde partagée de leur fils, Paul. Cependant, une fois qu'elle se met en couple avec Sarah, Laurent tente de l'éloigner de leur fils.
15: Et là, on peut y aller comme ça ?
16: Ben oui, comme ça.
15: Allez, vous avez 2 heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
13: Le film a été présenté en première mondiale dans la section Un certain regard du 78e Festival de Cannes, où il a également été sélectionné pour le prix Queer Palm.
9: Sentimental Value est une comédie dramatique réalisée par le cinéaste dano-norvégien Joachim Trier. Après la mort de leur mère, deux sœurs, Nora et Agnès, se retrouvent face à leur père distant, Gustave, un réalisateur de cinéma autrefois renommé qui les a abandonnées lorsqu'elles étaient enfants. Nora est désormais une actrice de théâtre ambitieuse, tandis qu'Agnès a choisi une vie de famille plus conventionnelle. Espérant faire son retour, Gustave ambitionne de réaliser un film basé sur la vie tragique de sa propre mère, marqué par les traumatismes de la guerre. Lorsque Nora refuse le rôle principal, il engage à sa place une jeune star hollywoodienne. Alors que le tournage prend place, Gustave tente de se réapproprier son héritage professionnel. Mais pourra-t-il réparer les liens brisés avec ses filles ?
17: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
18: Hvilket prosjekt da?
17: Det er det han snakket med deg om.
18: Min film? Den han skrev til meg?
17: Ja, den du ikke ville spille i.
9: Le film a été présenté en avant-première mondiale en compétition officielle au Festival de Cannes 2025, où il a été largement salué par la critique et a remporté le Grand Prix. Il a été sélectionné pour représenter la Norvège dans la catégorie « Meilleur film international » lors de la 98e cérémonie des Oscars.
13: Un jury composé de professionnels du cinéma européen, nommé chaque année par les coordinateurs de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement, a sélectionné les 5 finalistes. Les films en lice pour le prix luxe du public sont projetés dans des cinémas partout en Europe. Les spectateurs auront la possibilité de noter chaque film de 0 à 5 étoiles sur la plateforme de notation du prix luxe. Le film qui recevra la meilleure note totale de la part du public, mais aussi des députés, chaque groupe comptant pour 50% du résultat, remportera le prix luxe du public. Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement européen en avril. Luxe, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Le service de traduction du Parlement européen a traduit et sous-titré les 5 films sélectionnés dans les 24 langues officielles de l'Union pour les publics sourds et malentendants.
9: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
16: Pédak a pultoilet agang, is old and galerga glachagan chems da roilsa, tower parliament na horpa tre votail cochitten, eg trawi hartach de winter an chofabel. Ta tri hulhan vore riv na belstait galer, dulhan na shiachana, dulhan na sirsha, agus dulhan an rahunish. Agus is lernach feder eigehort or hach treden an eor pocha wine. Sheshin vila raig Simon Vail in 1869 nur capagi in a kedochtran Parliament na Horpa a taug dirach. Chauwig a kenneracht le rol Parliament na Horpa ma rod a chachi yang a noom. Hachig si lechen den lahas, dibrig si son chart an dinne, agus ne hug si a drim riv da credoint gur vi eintocht na Horpa an nart vi inte. Nias mona dahad blin nias derni, ta a hairacht fos nias leidran a riv. Tá dacfach thiag an eantas orpach fós a thug an dúhláin a heantachta, mar hám ple tennis polituil, égó siocht ach na miach, agus cínlach thiag a hiornach a féin agus nias fudé a géin. Tá séhrúna siachána na siúse agus an rahúnis a gríláir idéil agus éanúlacht na hórpa a gónaí. Tá rigéisteach le shraspa síalta dar bodhvéle star agus fíricí. Ins na hagrán sa pléimid scéalta na bhar agus na man a bhí freagrach as ferbert na hórpa féin, a féin úlacht, agus a lóchana. Siad sa na mórfacha agus na hafracha a bhí ag an eantas. Ní eith fai túsachar leis an tva speciálta sa gan leart fai van an a speciálta ar fad, Simón Vail. Lúrtu mar ghinnad as na mórfacha sa a vannig an teantas go minicí, ach tan níos móna an falutíach di geisle na hairacht. Réitig sí an balacht vaná i roil cheanarachta, agus is eisiam lor úntach fósí den a léimnacht agus den vishnach. Rugag Simón Vail ar an dríol á deag de bhí oil 1947 in níos na Franca i dailach giúdach saolta. Nuair bhí si ó, bhí si anna hóga le bheithe fólam agus bhí tiscint láidreiche ar an gartas, rud a fuair si óna tismahóirí André agus Yvonne. A chur an dara cog a daunda isteach go brúd oil ar a hóige. Chavan gestapoí nuair bhí si sé bliana deagdíis agus díbriag go hausfidsaí in éanacht lena máthair agus a drafúr. Tháina si slánas ufás na gampi gaving, ach foréir, níor bhólaig an scéal de galáir dá teilech, a máthair, a heair agus a drahar in san áireamh. Is ón tráma san a dascar an dóthacht a bhí acé ar fagus saol i le cheart an duine i lena siachána agus i le éantacht na hárpa. Ní bhainean an chantóir de hille le gan bheith láirtar in il losca, Bunin si le bheith leabhart fé ar an tslíhí ceart. Fós si Antoine Vail sa bhliain 1906 agus bhí trúr Macacá. Ó 1903 bhí cóní ar an dailechóg sa Chearmáin, áitar ibrig Antoine de Chonsalacht na Franca in bhís bad na dús agus an sun in Stuttgart. Chuir sé sin úna ar chuirde áirithe lé ach bhreiste se gur deis a bhí ann. Bhí mar lán cinnte fésá. Mar an éireacht le buaitóirí 1905 a bhaintras tapig agus amláin a bhaintamach leis an Ghearmáin ní leisfí críochtaí na hárpa a bhí dailte hana ó iarthar go hiarthar agus do bhaíoch an dam na dro cuinlacht nua a bheith níos tubaistí fós dá na cína bhí ann Riveson. Tréis de fill ar an bhrainc bhain si céim amach ó rábhan dlí a báras. In 1906 d'éirigh leis a scrúdú náisiúntach an bheith na giústaíis agus chuis isteach an údarás riamhacháin frisúin na Franca, cuid den áireacht dlí agus cuirt. In íig san dhéan si dulchan cín súntasach ó thar feosachar ar rálaí ins na prisúin, agus ar an trí a caithag leis na prisúnaigh. Féin 1964 bhí sin a stiúrathóir gnóthaí sé bhíalta agus bhí si tacú go láidir le cearta na man. Chabhaigh si le cearta comhanna cinntú de bhábhacha a gcuairsaí dlí teilig, agus d'éirigh le cearta achtála a bhaintamachta bhanná. In 1968 ceapaigh ina hardrúnaí ar ardchóilin na mraithúna sa Ranchi. Bhí a garm réim ana éachtach, go háirithe ó tháirla raibh sin is dacra fós do bhanná an gáthachar an uil sa pholaitíocht ag an am. Nuair chuirg ceistearthaí fé bhanná sa pholaitíocht dúirt si, is minic gur cheapas gur bhanmise d'úsáidtí mar leiscéal. Gacháit a chuas, chula, gan áhras tugamíd an deis do bhanná bheith páirteach. Nach sampla dá le héadí Simón.